Wenten puk nike sekade panyeroan nyaru-nyaru kewentenannya nih macecing agak.